veszíteni sem, de álvat végnevét, azt is, veszíteni sem, de mogu egy nádreba, csven ozdáti, veszíteni sem, de majd zvíš, de bit bebre vyherezat, veszíteni sem, de